0: Dašukan.
1: Možda oni to nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima. Kad sede u Vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
2: Also they said it improves your eyesight.
0: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
1: Takođe pospešuje látást. Vid.
2: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
0: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
1: Ovo je jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
2: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
0: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
1: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u vajrasani.
2: In that case you can use some small pillow or some small bank.
0: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.
1: U tom slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
2: Also after the operation of the veins.
0: An sintena činajatok.
1: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
2: This all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in a best position.
0: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
1: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
2: And many important organs are located in this part of the body.
0: És nagyon sok fontos belső
2: szerv. The trunk of the body.
0: Helyezkedik el ezen a részen.
1: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
2: Vajrasana, that's why we have chosen for Khatu Pranam